ngano akara no nonike no stadium zavo zokura no zokura topuna mbiringa nozikada si zokufene nakapisi kapisi bomwe namwe namonike mboro hutu mogunika ati